0: na nyerere
1: kana nyamuzi
0: kinyana nyama nyere gine mulira mulya nyama
1: mse kandile Johani cheha
0: eh unye hanya mai
2: Trigger FM Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de.